0: sɛ
1: wosone wɔ nyinaa
0: ɛbɛda no sereɛ
1: ɔdimafo nyame kaeɛ ho
0: nsa w'anim rengu ase da a